0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, továbbra is erős a forint. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolaj 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: szépen!
1: Köszönöm szépen a tegnapot, amit történt azon a napon, hiszen ez a nap jó

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

aznak akkor jön ma végre, vagy inkább mégsem. Csigorog az elme,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Azonnali belső vizsgálat indul az aranykonvoj ügyben. Nyári diák munkát segítő programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Napról napra a melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Nyári diák munkát segítő programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő 3 évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költség megtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. Észtországban drónkezelésre képzik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatotta a Budapesti Közlekedési Központ. Közben a múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

szemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.
1: De jó volna, de jó volna,

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltét.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Továbbra is erős a forint. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolaj 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diák munkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. Kosztolányi versre született kerti installáció a Városligetben. A mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. A Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen található kert bemutatóján egy fővárosi általános iskola tanulói mondták el Kosztolányi versét, amely 6 nyelven olvasható el a helyszínen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Fény, az élet kéke gén veled, érett képre génben élek én. A
2: tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
2: Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát,
1: ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból élek.

0: Rio FM melletted szól.
1: Vonz a szemedbe, szerettem bele a szíved, plusz pont a kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között. Ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja a dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszkij elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklet a kertben, színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint télnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szélmérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Non-Profit Kft. Ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Napos meleg idő várható. Aláírta az amerikai elnök az Iránnal kötendő békéről szóló szándéknyilatkozatot. Megszűnhet az árstopp az üzemanyagoknál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között, ennek során dolgozzák ki a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket, Libanon területét is beleértve. Irán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint higítja a dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Évianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőknek ezúttal is Volodymyr Zelenszky elnök a tájékoztatást a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Itthon kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a múl is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című műiklet a kertben, színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A következő napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt, Jászság! 7 óra múlt 8 perccel indítjuk a csütörtök reggelt együtt a Trio FM-en. Én Pálinka Zsolt vagyok, ne feledkezzünk meg névnaposainkról. Sok szeretettel köszöntjük a gyárfásokat, az órákat, az arákat, valamint az orkákat. Boldog névnapot kívánunk ünnepeltjeinknek! Itt a Trio, ma is szólnak a kedvencek, indítunk és Lady Gaga és Deutsche közös dalával. Ez a Runway.

0: Jó reggelt kívánok, a friss időjárás előjelzéssel folytatjuk. A jelenlegi mérések szerint itt Jászberényben 19 fokot mutat a hőmérő, gyengén felhős az ég. A mai csütörtöki napunkon alapvetően napos, meg nyári időre készülhetünk. Napközben időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadéktól nem kell tartanunk a térségben. Az északi szél több helyen felfrissülést osztott a melegben. Kora reggel 15 fok körül alakult a hőmérséklet, a délután óráiban pedig igazi kánikulára 31 fok körüli csúcsértékre számíthatunk.
1: Reggeli starter!

0: Közlekedési hírekkel folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést, a munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószenénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termék.

0: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt mindenkinek! Nézzük meg együtt, hogy mit tartogatnak a csillagok már a június 18-ára. A napi horoszkópunk jelentkezik már is itt a KOS. A KOS Légyőek napját egy nagyon támogató gesztus aranyozhatja be, ráadásul a bőség és a szerencse energiáit is érezhetik. A bikáknál ma a józanság és a pezsgés egyszerre van jelen, így bár a gondolataik már a hétvégén járnak, a munkai feladatokat is remekül megoldják. Az ikrek számára a Szaturnus segít jól beosztani az időt és az energiát, de fontos, hogy ne szaladjanak túlságosan előre a hibák elkerülés érdekében. A rákok ma igazolást kaphatnak arra, hogy mindent jól csinálnak, és az elismerés, dicséretet is bátran elfogadhatják másoktól. Az oroszlánok elképesztő lendülettel és óriási energiával haladnak a teendőikkel, csupán arra érdemes figyelniük, hogy a környezetükben lévőket ne siettessék. A szűzjegyűeknek kiváló ez a csütörtök a tervezésre és a fontos ügyek egyeztetésére, mivel a racionális énjük és a megérzéseik most egyszerre működnek hibátlanul.
1: Trio FM. Hamarosan folytatjuk!

Ez a reggeli starter itt a Trio FM-en, folytatjuk a csütörtöki horoszkópot, a mérlegek számára ma az együttműködésben rejlik a siker, a közös munka a családdal vagy a kollégákkal nagy haladást hoz, ráadásul egy váratlan találkozás fontos információkat is tartogat, a skorpiók életében jó energiák érkeznek, amelyeket úgy fordíthatnak a maguk javára, a lehetőségeikhez mérten segítenek másoknak, emellett jó hírekre is számíthatnak. A nyilasok csodás lehetőségekre és kreatív ötletekre lelhetnek ma az anyagiak területén, minden nagyon gördülékenyen alakul a számukra. A bakoknál szinte minden összeáll csütörtökön, a jó hírek és a remek ötletek mellett a szerelemben is izgalmas, szívmelengető fordulat történhet. A vízöntők ma valósággal sugároznak, tele vannak életkedvel, és mivel mindenki szívesen hallgat rájuk, ez a nap tökéletes új dolgok elindításához. Végül a hatlegyűek kifejezetten inspiráló napra készülhetnek, ahol egy beszélgetés vagy találkozás teljesen új, pozitív irány mutathat majd az életükben. Ezek voltak már a csillagok üzenetei, kellemes napot kívánok mindenkinek!

0: Csodás reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek! Június 18-a csütörtök van, hamarosan 8 óra, a legfontosabb információkkal jelentkezünk. Itt lesz az MTH-s szolgálat összeállítása, majd a reggeli starterünkben Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonsága, Save Me!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
4: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház, Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti. Bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
0: Irány a nyár. Június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
6: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára. Június 19-én, pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbanj, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a Jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába.
7: Ez volt a reklám.
8: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Pordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
9: Országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most
1: indul a reggel.
10: Jó reggelt!
11: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a maximált ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 ponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonati jeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: Rio FM. A Jászság ritmusa.
2: A Jászság ritmusa.
3: Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok, friss hírekkel, információkkal indítjuk a csütörtököt és a Trio FM-en 8 óra múlt pár perccel, én Pálinkás Zsolt vagyok, június 18-a van, boldog névnapot kívánunk a Leventéknek és az Arnoldoknak. Ha van Arnold vagy Levente ismerősük, családtagjuk, mindenképpen köszöntsék fel ma őket. Itt a Trio pedig folytatjuk a Jászság kedvenceivel, Rita óra következik, ez a How We Do.

0: Közlekedési hírekkel folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István-Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést, a munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószelénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Hozok néhány érdekességet, évfordulót a mai naphoz, június 18-ához kapcsolódóan. Pontosan 84 évvel ezelőtt, 1942-ben ezen a napon született Sir Paul McCartney, a Beatles alapító tagja, az angol királyi trón lovagja, világhírű zeneszerző és énekes. 211 éve, 1815-ben szenvedett megsemmisítő végső vereséget Napóleon a híres Waterloo-i csatában az angol poros seregektől. A hazai történelem és kultúra iránt érdeklődőknek is fontos dátum a mai. 544 éve született Fráter György erdélyi kormányzó, aki megkezdte Erdély különállammá szervezését. A művészetek világából pedig kiemelhetjük az ikertestvéreket, Ferenci Béni Kossuth Díjas szobrászt és Ferenci Noémi neves gobelin művészt, akik mindketten 136 évvel ezelőtt ezen a napon születtek.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rio FM. A Jászság ritmusa.
5: A Jászság ritmusa.

Ez a Trio FM jelzvereinyből. A nyári hőhullámok idején a légkondicionálók sokat segíthetnek a komfortérzetünk növelésében, azonban az egészségünk érdekében a helyes beállítása és a rendszeres karbantartása is oda kell figyelnünk. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelmeztetése szerint a túlzott hűtést mindenképpen kerülnünk kell. A szakértők ajánlása alapján a beltér és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne

adja meg a 8-10 Celsius fokot. A túl alacsonyan állított hőmérséklet ugyanis megterhelheti a szervezetet. Fontos arra is figyelnünk, hogy a hideg levegő ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra, amivel elkerülhetjük a megfázásos tüneteket, az ízületi fájdalmakat és a gyulladásos panaszokat, mivel a legtöbb split klíma nem biztosít friss levegőt, a rendszeres szellőztetés a légkondicionálás főszezonjában is elengedhetetlen. Emellett a berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is kiemelt fontosságú, hiszen a szűrőkön felhalmozódó por és mikroorganizmusok légúti tüneteket és fertőzéseket is okozhatnak. A szakszerű tisztítást és ellenőrzést ajánlott legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári csúcsszezon előtt.

0: Ez a Trio FM jelzbereinkből manapság, amikor a banki adataink védelméről van szó, a legtöbben már figyelnek arra, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre. Van azonban a telefonokon egy olyan gyári alapértelmezett wifi beállítás, amelyről szinte senki sem tud, mégis komoly biztonsági kockázatot jelent. Az okostelefonok ugyanis gyakran úgy vannak programozva, hogy automatikusan csatlakozzanak a nyitott jelszó nélküli wifi hálózatokhoz. A kiberbűnözők pedig erre alapozva képesek olyan vezeték nélküli hálózatokat létrehozni, amelyek megtévesztésig hasonlítanak egy-egy helyi kávézó vagy bevásárlóközpont ingyenes internetére. Ha a készülékünk automatikusan csatlakozik ezekhez, a csalók hozzáférhetnek a beírt adatainkhoz, így a banki jelszavainkhoz és a bankkártya adatainkhoz is. A veszély elkerülése érdekében érdemes rászánni 2 percet a beállítások ellenőrzésére. Az iPhone használóknak a Wi-Fi menüpontban a csatlakozás hotspotokhoz opciót érdemes megkérdezés vagy soha módra állítaniuk. Emellett célszerű a korábban elmentett nyilvános hálózatoknál kikapcsolni az automatikus csatlakozás csúszkát. Az androidos telefonokkal rendelkezők a Wi-Fi speciális beállításai között győződjenek meg arról, hogy a gyanús hálózatok észlelése opció be van kapcsolva, a Wi-Fi automatikus bekapcsolása funkciót pedig ajánlott kikapcsolni, hogy a telefon ne léptessen be minket tudtunk nélkül nyilvános hálózatra. A szakértők kiemelik, ha nyilvános helyen vagyunk, a banki ügyintézéshez soha ne használjunk nyitott Wi-Fit, inkább váltsunk át a saját mobilnetünkre.
1: Reggeli Starter.

Trio FM. Mellette szól.

0: Jó reggelt mindenkinek, remélem, hogy jól indult a napjuk itt a Trio FM-en, mostan friss információkat hozzuk. Következik az MTGR szolgálat, majd Lato és Luca a közös lágere még 2023-ból. Ez lesz a Lottery. Köszönöm, hogy ezt az órát is a Trio FM-mel töltötték. Rádiózunk együtt továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
4: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd, megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft., acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Non-Profit Kft., ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
0: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszkij elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM Jazzberényből 9 óra múlt, sok szeretettel köszöntöm Önöket, folytatjuk tovább a csütörtök délelőttünket. Hamarosan szót ejtünk majd a Szolnokon zajló Tisza Világ Fesztiválról, hozzuk majd a mai nap programjait, illetve szót ejtünk most egy finomságról, mégpedig a görögdinnyéről. Hamarosan kezdődik a hazai görögdinnye szállítása az üzletekbe, a termelők várhatóan június 24-én indítják el az első szállítmányokat, így a magyar dinnye fokozatosan átveszi majd a külföldi termékek helyét a polcokon. Búza László, az élelmiszergazdaságért felelős államtitkár kiemelte, hogy a görögdinnye termesztése komoly hagyományokkal bír hazánkban, és a termelők munkájának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem nálunk. Az államtitkár emellett az egészséges hazai gyümölcsök fogyasztásának fontosságára is felhívta a figyelmet. A görögdinnye ugyanis kiválóan hidratál, emellett rengeteg tápanyagot, egyebek mellett magnéziumot, káliumot, valamint C és A vitamint is tartalmaz, de a szív- és érrendszer egészségét is támogatja.

0: Közlekedési hírekkel folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést, a munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószelénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

Ez a Trio FM Jazzbrainből köszönt önöket. Fontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhatóság, ugyanis a gépjárműadó befizetésének határideje június 30-a, mivel ez jogvesztő időpont, a késedelmet később már igazolási kérelemmel sem lehet kimenteni. A magánszemélyek legegyszerűbben a NAV mobil applikációban kérhetnek legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést, amihez indoklásra sincs szükség. A felületen akár bankkártyával azonnal be is lehet fizetni az összeget, de az átutalás is működik a gépjárműadó számla számra. Ha nincs meg a határozat, a NAV honlapján lévő kalkulátorral a teljesítmény és a gyártási év alapján gyorsan kiszámolható a pontos összeg, a cégek pedig egyedi könnyítést kérhetnek a hivataltól. Érdemes időben lépni, mert a nem fizetők a késedelmi pótlék mellett azt is kockáztatják, hogy a gépjárművüket kivonják a forgalomból. Minden fontos információt megtalálnak a NAV weboldalán.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Testőkamerákat adományozott egy biztonságtechnikai cég a jászberényi polgárőröknek. Egy nap alatt két rollert lopott el egy férfi Jászberényből. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek a Városháza dísztermében a Blue Line Group tulajdonosa Kaszab Árpád. Az adományozáson jelen volt Budai Lóránt polgármester Glodics Ádám, a jászberényi rendőrkapitányság vezetője, valamint a megyei polgárőr szövetség képviseletében Orosz Tibor. Mint az eseményen elhangzott, Zalai Zalán vezetésével két éve létrejött a belterületi csoport, míg Serfőző Csapa vezetésével egy külterületi csoport is alakult. Utóbbi a neszűr napi jelenlétet igényel a polgárőröktől, hogy az ott élők is megszokják őket, és megfelelő visszatartó erőt képviseljenek. A jászberényi csoport a Jászberényi Városi Polgárőr Egyesület nevet viseli, míg a külterületi csoport a Jászberényi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület nevet választotta. Mindkét szervezet elindította a megyei szövetségbe való felvételét. A jászboldogházi gyökerekkel rendelkező jászkapitánynak megválasztott Baranyi István felkészült

0: Ülése már gőzelővel zajlik, a korábbi kapitányok tanácsait követve jelenleg lovagolni tanul, hogy méltó módon állhasson a közösség élére az 1995 óta íródó Jászvilág találkozón, amelynek idén Jász Boldogháza ad otthont július 3-a és 5-e között. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Baranyi István 1973-ban Jászberényben született, de gyermekkorát Jászboldogházán töltötte. Számára a jász származás mindig is természetes alapvetés volt, bár gyermekkorában a hagyományápolás még nem volt annyira középpontban és tudatos, mint manapság. 1991-ben pályakezdőként csatlakozott a MÁV-hoz 60-ban, azóta is a vasútnál dolgozik. Jelenleg Budapesten a MÁV Startnál tevékenykedik személyszállítási irányítóként. 2010-ben ismerkedett meg az íjászattal, majd csatlakozott egy jászberényi íjász csapathoz, akikre versenyekre járt, manapság a helyi rendezvényeken gyerekeket tanít íjászkodni. Jászkapitány társai szerint évente akár 100-120 eseményen is részt kell majd vennie, amiket nagy örömmel vár Jászboldogháza jászkapitánya Baranyi István. Egy 56 éves jászberényi férfi meglátott egy lezáratlanul hagyott rollert az egyik kerékpár tárolónál. Gondolt egyet, hazavitte a 70 ezer forintos kétkerekűt, ezt követően visszament, hogy újabb rollert lovasítson meg. Ekkor egy 100 ezer forintos lakattal rögzített rolleren akadt meg a szeme, levágta a lakatot és magával vitte a járgányt. Bejelentés követően a rendőrök kamerafelvételt elemeztek, így jutottak el a tetteshez. Előállították és két rendbeli lopással gyanúsították meg, beismerő vallomást tett. A két kerekűeket a bűnügyesek lefoglalták, azokat visszajuttatták a tulajdonosoknak. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a fiatalok drogprevenciós szemlélet formálására. Ennek jegyében került meghirdetésre a szer nélkül drogprevenciós plakát készítő pályázat, amely hatalmas érdeklődés mellett zajlott, közel 100 pályamunka érkezett két korosztályból, a 7.-8. osztályosoktól és a középiskolásoktól. A fiatalok munkái nem csak esztétikusak, hanem fontos üzenetet is hordoznak, az egészséges és boldog élet alternatívái, a szerhasználat veszélyei és a segítségkérés lehetőségei. Összesen 16 pályázó részesült díjazásban, a legjobbak pedig külön elismerést kaptak kiemelkedő kreativitásukért. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trió FM reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Escucha el ritmo.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Igazán szép gesztusor és példás összefogásra érkeztek hírek a Jászberényi Szent Erzsébet kórházból. Az intézmény területén korábban kialakítottak egy kis pihenőparkot, ahol a betegek, a látogatók és a hozzátartozók megnyugtató kellemes környezetben töltetnek el néhány percet a szabadban. Ezt az öt területet a kórház kertészei az idén levendulákkal gazdagították, mégpedig egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően. A virágokat az intézmény egyik munkatársa, Bató Béla adományozta, segítve ezzel, hogy a kórház környezete még barátságosabbá, emberközelibbé váljon mindazok számára, akik nap mint nap megfordulnak ott.

Ez a Trio FM-i Ezberényből nem sokára 10 óra, a friss információk előtt még hallgatjuk Sia és Kylie Minogue közös felvételét itt a Dance Salon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház. Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
6: Nézd csak, ott a Children's Baba bolt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
7: Komolyan? És most is visszajársz?
6: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
8: Children's Baba bolt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteli legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
9: Június 18-a és 21-e között alattyán ad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattyán focipálya.
10: Ez volt a reklám.
11: Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós tanácskozás kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők megbeszélésein szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. A jelenlévőket ezúttal is tájékoztatja majd Volodymyr Zelenszky elnök a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint, az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, hogy tavaly óta folyamatosan erősödik a magyar fizetőeszköz, amiben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jelzvereimből 10 óra múlt, köszöntő önöket, folytatjuk tovább a csütörtök délőtöt. Jelszárok szálláson tavaly decemberben éreztették újjá azt a régi hagyományt, miszerint rendszeresen állat- és kirakodóvásárt tartanak a városban. Az új vásárnaptár szerint júliustól, vagyis az év második felétől változás lép életbe a menetrendben. A város honlapján közzétett tájékoztatás szerint a megszokott második vasárnap helyett júliustól kezdve minden hónap harmadik vasárnapján várják majd a látogatókat és a kereskedőket. A szervezők reggel 6 órától délután 2-ig tartanak nyitva, az új rendszer szerint így legközelebb július 19-én, majd augusztus 16-án, szeptember 20-án, október 18-án, november 15-én és végül december 20-án telik meg majd adásvétellel és vásári forgataggal a Jászárok szállási piactér. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek, rádiózzunk együtt továbbra is!

0: Ez a Trio FM a Jászság rádiója. Sporttal folytatjuk ismét dobogóra állatott a Jászberényi FC U11-es csapata. A fiatalok Mogyoródon vettek részt egy rangos utánpótlás tornán, ahol remek teljesítménnyel a harmadik helyet szerezték meg. A csoportkörben a Berényi srácok 3-1-re verték a BVSC-t, majd a házigazda Mogyoródot is felülmúlták egy sima 5-0-ás győzelemmel. Az elődöntőben egy 1-es rendes játékidő után büntetőkkel kaptak ki az Újpesttől, de a bronzmérkőzésen javítottak és kiütéses 7-0-ás sikerrel győzték le Veresegyházas csapatát. Kalla János edző elégedetten értékelte a fiúk játékát, kiemelve, hogy a pályán visszaköszöntek az edzéseken gyakorolt elemek, a gyors döntések és a letámadások. A torna gólkirálya ráadásul a Jászberényi Nagy Bertalan lett, aki egymaga 6 gólt szerzett a mérkőzéseken. A jól megérdemelt bronzérem mellé egy kis kikapcsolódás is járt a csapatnak, a nap végén ugyanis közösen csobbantak a közeli akvaparkban. Gratulálunk a fiatal tehetségeknek!
1: Melletted szól!
2: Trio FM!
1: Trio FM!

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Eszberényből folytatjuk programajánlóval. Várj önöket ma is a 19. Tiszavirág Fesztivál Szolnokon. A délutáni programok 16 órakor indulnak népi játékokkal és kézműveskedéssel. Fél öttől a Tiszavirág bábcsoport várja a legkisebbeket az Osztozkodik a Róka című előadással. 17 órakor két helyszínen is érdekes program kezdődik. Elindul a Séta negyed évezeden át című építészeti és helytörténeti barangolás Bajnai Zsolttal, míg a természetbarátoknak a Magyar Madártani Egyesület Jászlán-Kunszolnok vármegyei csoportja mutatkozik be. 18 órakor a Bartók Béla Zeneiskola növendékei lépnek fel a Fiatal Tehetségek hangjai sorozatban, a koncertek közötti átállások alatt pedig DJ Murak felel a jó hangulatért. Az esti zenei kínálat 7 órakor veszi kezdetét, ekkor az Alkalufe és Ferenci Bora koncertjei közül választhatnak, 20 óra 15 perctől pedig a brit Bertie Newman lép fel, őt követi 20 óra 45-től a kanadai Cobotan. A mozirajongókat 21 órától a Bor Mámor Provence című romantikus vígjátékdráma várja a Park moziban. A futball szerelmesei ma is követhetik a világbajnokság eseményeit a foci VB parkban 18 órától a Csehország Dél-Afrika, 21 órától pedig a Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzés közvetítik élőben. A késő esti és éjszakai koncertek sora 21 óra 45 perckor a francia Slim Paul fellépésével folytatódik, majd 22 óra 30 perckor az olasz Mandalamarra következik, végül 23 órától a francia PVC zenekar koncertje zárja a mai csütörtöki fesztiválnapot Szolnokon, a 19. Tiszavirág Fesztiválon. Kellemes kikapcsolódást kívánok!
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára! Június 19-én, pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbanj, lazíts, buliz! Ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába!
5: Ez volt a reklám!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rio FM. Minden, amit szeretünk.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Halaszhatatlan javításokat rendeltek el a Jászapáti zsinagógánál. A jászkonságból is napi szinten lesz elérhető több közvetlen vonatjárat a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Több garanciális hibát is feltártak a 2025. júniusában átadott Jászapáti zsinagógánál. Az épület bejárása során a szakemberek nedves falakra, repedésekre, vízelvezetési problémákra és egyéb hiányosságokra bukkantak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a TOP Plusz pályázat támogatásával felújított zsinagógán nemrég garanciális javításokat végzett a kivitelező, a külső vízelvezetés kialakításával, valamint egyes szerkezeti és kertészeti hiányosságokkal kapcsolatban határoztak meg javítandó feladatokat. A kivitelező a szükséges munkát elvégezte, majd a megrendelő és a műszaki ellenőr a helyszíni bejáráson megvizsgálta az eredményt. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a garanciális javítások szerződésszerűen és teljes körűen elkészültek. A munkaterületet hivatalosan is átvette az önkormányzat, majd a takarítás és a rendezési munkák után az épület újra helyet adhat kulturális rendezvényeknek. Az 1854-ben épült Jászapáti zsinagóga a zsidó építészet helyi és regionális jelentőségű öröksége, a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Kiterjesztett menetrenddel és modern, légkondicionált szerelvényekkel indítja a MÁV nyári főszezonját. Június 20-ától az ország szinte minden pontjáról, így a Jászkunságból és Szolnokról is napi szinten lesz elérhető több közvetlen járat a Balatonra, megkönnyítve a magyar tengerhez készülő nyaralók utazását. Ha valaki átszállás nélkül tervez utazni, a MÁV Express vonatainak köszönhetően idén is indul kényelmes, közvetlen vonat a Balaton partjára, miközben a Tiszató felé tartó bringások is sűrített járatokra számíthatnak. Tűz keletkezett Kunszentmártonnál, összesen 27 hektár árpa, 3 hektár kaszáló, valamint 12 körbála égett le. A kunszentmártoni, a szarvas és a szentesi hivatásos tűzoltók a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett több oldalról 5 vízsugár és kéziszerszámok használatával fékezték meg a lángokat. Kigyulladt egy körülbelül 25 négyzetméteres szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. A lángok átterjedtek egy másik kisebb méretű oltető szerkezetére. A jászberényi hivatásos és a jászboldogházi önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral avatkoztak be. A tűzben csaknem 30 nyúl elpusztult, illetve a lángok kárt tettek egy polikarbonát borítású építményben, valamint több gyümölcsfában is. Egy 40 éves helyi férfit azzal gyanúsítanak a karcagi nyomozók, hogy március óta kristályt árult lakcímén 2000 forint per pakkáron. Annak ellenére üzletelt a droggal, hogy a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelt el. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt pozitív eredményt jelzett. Kutatást tartottak a házában, és 7 pak drogot, némi eurót, 300 ezer forintot és aranyakat foglaltak le tőle. Kábítószer kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mindent tagadott. A bűnügyesek őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai térségi általános iskolás gyerekek részére prevenciós programot szerveztek. A rendőrök játékos feladatokkal hívták fel a diákok figyelmét a nyár veszélyeire, a biztonságos, felelős fürdőzésre, a balesetek megelőzésének fontosságára. A gyerekek nem csak hasznos tanácsot kaptak, hanem közelebbről is

0: Megismerkedhettek a vízirendőrök munkájával. Nagy sikert aratott, hogy testközelből szemügyre vehették a szolgálati jetskit, melyre fel is ülhettek. A tanulók láthatósági eszközöket kaptak ajándékba. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: Mellette. Trió FM.

Ez a Trio FM Jászberényből, nem sokára 11 óra érkeznek a legfrissebb híreink, ezt követően folytatjuk a Napközben magazinnal, amelyben visszatekintünk a hétvége egyik legmozgalmasabb eseményére. Részletesen foglalkozunk majd a Jászberényi mozgás éjszakájával. Felidézzük a hangulatot, összefoglaljuk, hogyan élték meg a résztvevők ezt a sportos és különleges élményt. Tartsanak velünk, hozzuk a részleteket 11 után.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől pénteki beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei: Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Nonprofit Kft. Ahol a nap mindig rád nevet, nyáros strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
6: Ez volt a reklám.
7: Kétnapos uniós túcs találkozó kezdődik ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Oroszországnak meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovicz Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A magyar gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazon tesztpályára. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta: a Zalazon Magyarország egyik legfontosabb kutatási és innovációs központja, világszínvonalú infrastruktúrája, vonzó fejlesztési helyszín vállalatoknak, illetve kutatóintézeteknek és egyetemeknek is. Idén kétszer is műsorra tűzte a MÜPA a Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna kincse előadással kezdődik, a második sorozat a jövő héten lesz. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége az is, hogy Fischer Ádám most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén, Hartmut Schörkhofer rendezésében, neves Wagner énekesek közreműködésével. Az előadásokat a Bartók Rádió ezúttal is élőben közvetíti. A teljes Ring Bayreuthban éppen 150 évvel ezelőtt csendült fel először, ráadásul magyar karmester Richter János vezényletével. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban, 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Idehaza országszerte napos gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk, 11 óra múlt néhány perccel, én Pálinkás Zsolt vagyok. Fontos felhívást hozok, ugyanis megvannak a Magyar Vöröskereszt júliusi véradás időpontjai a térségünkben, ha tehetik segítsenek, hiszen minden csepp számít. Arra kérek mindenkit, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vigye majd magával a személyigazolványát, a lakcímkártyáját és a tajkártyáját is. Már is mondom a júliusi időpontokat, július 3-án pénteken Jászágón a művelődési házban várják Önöket délőtt 9:30-12:00 véradásra, július 10-én szintén pénteken Jászkíséren az inkubátorházban adhatnak vért délután 2 és 4 óra között, július 13-án hétfőn itt Jászberényben a Duna House épületében tartanak véradást délőtt 11-től délután 4 óráig. Július 20-án hétfőn Jászapátira érkezik a Vöröskereszt, ott a helyi művelődési házban. Az István Király út 6 szám alatt várják majd a segítő szándékú jelentkezőket. A véradás délután 1 órakor kezdődik, és egészen 16:30-ig tart, így az evéd utáni időszakban, vagy a kora délutáni órákban is kényelmesen odaérhetnek a Jászapáti és környékbeli lakosok, hogy hozzájáruljanak az életmentő vérkészlet fenntartásához. Végül július 24-én pénteken János Hidán a Közösségi Ház és Könyvtárban segíthetnek a rászorulókon délután 14:30 és 17:30 között. Aki teheti, szálljon rá pár percet, adjon vért, ezzel életeket menthetünk. A segítséget ezúton is köszöni a Magyar Vöröskereszt Jászsági Szervezete.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg Jászberényben a Mozgás Éjszakája rendezvényt, amely az ország egyik legnagyobb ingyenes szabadidősport eseménye. Először 2014-ben a fővárosban tartották meg azzal a céllal, hogy a sport és az aktív kikapcsolódás vegye át a főszerepet az éjszakai szórakozás terén. Idén már Budapest mellett közel 90 vidéki városban, köztük Jászberényben a Jász kerület non-profit Kft. Szervezte meg a Mozgás Éjszakáját. Hábenc Józsné, Balla Andrea, programkoordinátor rádiónak elmondta, időről időre egyre többen kapcsolódnak be a programokba, amely idén is nagy népszerűségnek örventek a résztvevők között.
2: Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg a Mozgás Éjszakáját itt Jászberényben. Úgy tűnik, hogy egyre sikeresebb a rendezvény, viszont ehhez kellett az Aktív Magyarország program támogatása. Harmadik éve van lehetősége arra a vidéki városoknak, hogy támogatási igényt nyújtsanak be, és ezt megkaptuk idén is, hál' Istennek, úgyhogy az Aktív Magyarország program támogatásával valósul meg itt ez a rendezvény. Tudatosan úgy építjük fel a programjainkat, hogy már az elejére nagyon sokan érkezzenek. Az első program pont ezért az iskolák versenye volt idén is. Több mint 300 fővel érkezett az egyik iskola, de hát ezért hirdettük meg, úgyhogy nagy örömünkre nagyon-nagyon sok iskolás érkezett. Pont az a célunk, hogy az elejétől kezdve jöjjenek, és kipróbálják az összes sportágat, hiszen az idén körülbelül 35 sportágat lehet már kipróbálni. Az a tapasztalatunk, hogy a harmadik éve csináljuk, hogy nagyon sok kisgyerekes család érkezik hozzánk, sőt, nagypapával, nagymamával együtt is jönnek. Pontosan ezért idén egy nagyon klassz csuda játszóteret is rendeltünk. Tehát mindig figyeljük az igényeket, hogy mikor kik érkeznek. Az elejére szervezzük a gyerekprogramokat, és ugye a későbbi időszakra pedig a felnőtteknek való programok következnek.
1: Hábenc Józsné, Balla Andrea programkoordinátor elmondta, idén több újdonsággal jelentkeztek, és ez meglátszott a résztvevők számában is. Ha jövőre is lesz lehetőségük az Aktív Magyarország pályázatán forrás nyerni a rendezvény megvalósítására, tovább színesítik majd a programkínálatot.
2: A Color Run az, ami elvitte szerintem a sót tavaly. Nagyon sokan kérték, hogy idén még több port kapjanak, tehát még több holiport rendeltünk. Igyekszünk minden évben új programelemet is behozni. Ilyen kamionhúzó, bemutató, illetve a felnőtteket sem hagyjuk játék nélkül. Az asszonycipelő verseny. A program része a támogatásnak az egyik kikötése az, hogy kötelező sportágak vannak, amelyeket meg kell valósítanunk minden évben. Ezek között van a futás, a kerékpározás, túra. Természetesen az is vonza a közönséget, hogy minden órában nyereményjátékunk van. Pecsétgyűjtő kuponokat lehet igényelni, és nyereményszelvényeket lehet cserébe kapni. Nagyon klassz sportszereket, ajándékkuponokat lehet nyerni.
3: Rengetegen posztolnak róla, és innen is látom azt az aktivitást, és látom azt, hogy milyen sokan voltak kint, milyen sok szervezet, család, egyesület. Igazából, amikor megnyitom a közösségi oldalt, akkor tele van a Mozgás Éjszakája rendezvénnyel. Innen látom azt, hogy kinek mi volt az, ami számára a legjobb volt ebben az eseményben, és nyilván ezeket a következő évi rendezvénybe be is tudom építeni. Hogyha lehetőségünk nyílik rá, az Aktív Magyarország támogatja ezt a programot, mindenképpen belevágunk.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Közlekedésére kell folytatjuk a 4-es számú főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza híd Budapest felüli végén dilatációs szerkezetet cserélnek. A munkálatok egész júniusban érintik a forgalmat, félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. A 31-es főúton Tápióczecső térségében szintén útszűkület nehezíti a közlekedést, a munkálatok a hónap végéig tartanak. Ezen felül több szakaszon is dolgoznak a térségben, a 31-12-es úton Tápiószánénél az útburkolatot javítják, a 32-25-es úton Újszász és Jászapáti között július 6-áig, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörnél augusztus 31-ig kell korlátozásokra készülni.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha reggel friss kenyérért ugranál be, napközben ennél egy jó szendvicset, vagy vinnél valami egészségeset ebédre, akkor irány az Anyukám Corner. Friss péksütik, kovászos kenyerek, prémium szendvicsek, saláták, granolák, gluténmentes péksütemények és anzsunamentes jégkrémek várnak minden nap. Próbáld ki az Anyukám déli napi menüt is. Minden nap új, friss összeállításokkal. Anyukám Corner. Minőségi falatok a rohanó napokra. Jászberény, Rákóczi út 86.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: A Sólyomotel napi ajánlatában paradicsomleves, sertéstokány galuskával, készül még egzotikus gyümölcsleves is, a húsmentes ajánlatban ma zöldborsópörkölt, a főétele közül pedig kérhető vadas marharagú csirkepörkölt, zöldséges hústorony kemencében sütve, olaszos ércemel, rántott sertésszelet. Rendeletünk a Sólyomotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Birs kávézó és bisztró is várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és burgonyagombóclevessel. A főitele közül választató fetával töltött rántott gomba, rizibizivel tartárral, csedárral töltött rántott csirkemel és cigánypecsenye fűszeres burgonyával. A tészta kínálatban bolognai spagetti, négy sajtos nyoki és milánói penne. Rendeltünk komplett menüt is a Birs kávézó és bisztróból, telefonszámok 0620-240-4044. A Firpo pizzériában a napi menüben sajtmátásos csirkemel hasábburgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A Hello Berény Parkró egy remek csütörtöki ajánlattal várja vendégeit a mai háromfogásos gluténmentes és hozzáadott cukortólmentes olasz menüben. Hideg megyleves, contadina casareccia és egy finom desszert szerepel. A street food stílusú ételt elfogyasztatják a park kellemes környezetében, valamint elvitelre is kérhetik. A Pipacs étterem kínálatában csütörtökön zöldségleves, fehérbableves kolbásszal, milánói sertésborda, lekváros gombolc, de ehetünk még zúzapörköltet tarhonyával és harcsapaprikás túrós csuszával. Rendelhetünk a Pipacs étteremből telefonon az 57-405-510-es számon. A River Bistro kínálatában csontleves, kijevi csirkemel burgonyapürével, pokhagymás tarja fűszeres gerezddel. Rendelés felvétel 57-407-500. A Karaván önkiszolgáló étteremben bőséges a választék, zöldborsóleves készül galuskával, ehetünk erdei gyümölcslevest, bácskai rizses húst, tejszínes garnélás nyokkit, választató még óvári sertésszelet, csabai csirkemel rántva, kolbásszal, sajttal töltve, sok magvas pulykamel rántva, prágai rántott csonka, házi krumplis tészta, illetve sóska főzelék, főtt tojással, főtt krumplival. 57-406-710, ezen a számon hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló éttermet. Az Aranykanál étterem finomságai csütörtökre pandurgulyás, francia hagymaleves, kentucky csirkemel, fűszeres gerezddel, amerikai káposzta salátával, erdélyi darált húsos rakott savanyú káposzta, rántott sajt, fish and chips tartármártással még a mai kínálatukban. Két telefonszám az Aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy 56 éves jászberényi férfi meglátott egy lezáratlanul hagyott rollert az egyik kerékpár tárolónál. Gondolt egyet, hazavitte a 70 ezer forintos kétkerekűt, ezt követően visszament, hogy újabb rollert lovasítson meg. Ekkor egy 100 ezer forintos lakattal rögzített rolleren akadt meg a szeme, levágta a lakatot és magával vitte a járgányt. Bejelentés követően a rendőrök kamerafelvételt elemeztek, így jutottak el a tetteshez. Előállították és két rendbeli lopással gyanúsították meg, beismerő vallomást tett. A két kerekűeket a bűnügyesek lefoglalták, azokat visszajuttatták a tulajdonosoknak. Egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek, a Városháza dísztermében a Blue Line Group tulajdonosa Kaszab Árpád. Az adományozáson jelen volt Budai Lóránt polgármester, Glodics Ádám, a jászberényi rendőrkapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében Orosz Tibor. Mint az eseményen elhangzott, Zalai Zalán vezetésével két éve létrejött a belterületi csoport, míg Serfőző Csaba vezetésével egy külterületi csoport is alakult. Utóbbi a neszűr napi jelenlétet igényel a polgárőröktől, hogy az ott élők is megszokják őket, és megfelelő visszatartó erőt képviseljenek. A Jászberényi csoporta Jászberényi Városi Polgárőr Egyesület nevet viseli, míg a külterületi csoporta Jászberényi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület nevet választotta. Mindkét szervezet elindította a megyei szövetségbe való felvételét. A jászboldogházi gyökerekkel rendelkező jászkapitánynak megválasztott Baranyi István felkészülése már gőzelővel zajlik. A korábbi kapitányok tanácsait követve jelenleg lovagolni tanul, hogy méltó módon állhasson a közösség élére az 1995 óta íródó Jászvilág találkozón, amelynek idén Jászboldogháza ad otthont július 3-a és 5-e között. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Baranyi István 1973-ban Jászberényben született, de gyermekkorát Jászboldogházán töltött.

0: JASZ Boldogháza JASZ kapitánya Baranyi István. A Jászlacskunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a fiatalok drogprevenciós szemlélet formálására. Ennek jegyében került meghirdetésre a szer nélkül drogprevenciós plakát készítő pályázat, amely hatalmas érdeklődés mellett zajlott, közel 100 pályamunka érkezett két korosztályból, a 7.-8. osztályosoktól és a középiskolásoktól. A fiatalok munkái nem csak esztétikusak, hanem fontos üzenetet is hordoznak, az egészséges és boldog élet alternatívái, a szerhasználat veszélyei és a segítségkérés lehetőségei. Összesen 16 pályázó részesült díjazásban, a legjobbak pedig külön elismerést kaptak kiemelkedő kreativitásukért. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio napközben. Minden, ami jásság.

Ez a Trio FM jelzvereimből. A nyári hőhullámok idején a légkondicionálók sokat segíthetnek a komfortérzetünk növelésében, azonban az egészségünk érdekében a helyes beállítása és a rendszeres karbantartása is oda kell figyelnünk. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelmeztetése szerint a túlzott hűtést mindenképpen kerülnünk kell. A szakértők ajánlása alapján a beltér és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. A túl alacsonyan állított hőmérséklet ugyanis megterhelheti a szervezetet. Fontos arra is figyelnünk, hogy a hideg levegő ne áramoljon közvetlenül a bentartózkodókra, amivel elkerülhetjük a megfázásos tüneteket, az ízületi fájdalmakat és a gyulladásos panaszokat, mivel a legtöbb split klíma nem biztosít friss levegőt, a rendszeres szellőztetés a légkondicionálás főszezonjában is elengedhetetlen. Emellett a berendezések rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is kiemelt fontosságú, hiszen a szűrőkön felhalmozódó por és mikroorganizmusok légúti tüneteket és fertőzéseket is okozhatnak. A szakszerű tisztítást és ellenőrzést ajánlott legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári csúcsszezon előtt elvégeztetni.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
6: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház, Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
7: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára! Június 19-én pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbany, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába!
8: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
9: Ez a menüajánló.
4: A Sólyomotel napi ajánlatában paradicsomleves, sertéstokány galuskával, készül még egzotikus gyümölcsleves is, a húsmentes ajánlatban ma a zöldborsópörkölt, a főételek közül pedig kérhető vadas marharagú csirkepörkölt, zöldséges hústorony kemencében sütve, olaszos ércemel, rántott sertésszelet. Rendeletünk a Sólyomotelből az 57-401 267-es telefonszámon. A Birs kávézó és bisztró is várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és burgonyagombóclevessel. A főételek közül választató fetával töltött rántott gomba, rizibizivel, tartárral, csedárral töltött rántott csirkemel és cigánypecsenye fűszeres burgonyával. A tészta kínálatban bolognai spagetti, négy sajtos nyoki és milánói penne. Rendeltünk komplett menüt is a Birs kávézó és bisztróból, telefonszámok 0620-240-4044. A Firpo pizzériában a napi menüben sajtmáltásos csirkemel hasábburgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A Hello Berény Parkró egy remek csütörtöki ajánlattal várja vendégeit a mai háromfogásos gluténmentes és hozzáadott cukortólmentes olasz menüben. Idegmegyleves, contadina casareccia és egy finom desszert szerepel. A street food stílusú ételt elfogyasztatják a park kellemes környezetében, valamint elvitelre is kérhetik. A Pipacsétterem kínálatában csütörtökön zöldségleves, fehérbableves kolbásszal, milánói sertésborda, lekváros gombolc, de ehetünk még zúzapörköltet tarhonyával és harcsapaprikás túrós csuszával. Rendelhetünk a Pipacsétteremből telefonon az 57-405-510-es számon. A River Bistro kínálatában csontleves, kijevi csirkemel burgonyapürével, pokhagymás tarja fűszeres gerezdel. Rendelésfelvétel 57-407-500. A Karaván önkiszolgáló étteremben bőség és a választék, zöldborsóleves készül galuskával, ehetünk erdei gyümölcslevest, bácskai rizses húst, tejszínes garnélás nyokkit, választható még óvári sertésszelet, csabai csirkemell rántva, kolbásszal, sajttal töltve, sok magvas pulykamell rántva, prágai rántott csonka, házi krumplis tészta, illetve sóska főzelék, főtt tojással, főtt krumplival. 57-406-710, ezen a számon hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló éttermet. Az aranykanál étterem finomságai csütörtökre pandurgulyás, francia hagymaleves, kentucky csirkemell, fűszeres gerezdel, amerikai káposzta salátával, erdélyi darált húsos rakott savanyú káposzta, rántott sajt, fish and chips tartármártással még a mai kínálatukban. Két telefonszám az aranykanál étteremhez 57-403-290 és 0620-470-3733.
10: Ez volt a menü ajánló.
11: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
12: Ez volt a reklám.
13: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
11: A Trio FM hírei.
14: Napos meleg idő várható. Megkezdődnek a kormányfő uniós megbeszélései. Tovább csökkentek az üzemanyag árak. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdi uniós megbeszéléseit a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter először képviseli hazánkat kormányfőként a ma este 6 órakor kezdődő kétnapos csúcson. A miniszterelnök találkozik az Európai Parlament elnökével. Roberta Metsolával egyeztet a hazánkkal szemben a jogállamisági problémák miatt indított 7-es cikkelyes eljárás mielőbbi lezárásáról. Később megtartják a V4 csúcs előtti egyeztetést, melyet megelőz a Magyar Péter és Robert Fico szlovák miniszterelnök közötti néhány perces négy szemközti megbeszélés. A visegrádi négyek június 23-án találkoznak Budapesten és Gödöllőn. A tárgyalás a magyar V4 elnökség záró eseménye lesz. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Vitézi Dávid beszélt arról is, hogy módosul az uniós pénzek visszaszerzését célzó törvénycsomag. Tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, változtatnak a pótmagánvád intézményén is, hogy korábban lezárt büntető eljárásokat is újra lehessen indítani. Várhatóan néhány héten belül módosítják a médiatörvényt, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közszolgálni, hiteles, objektív és informatív módon. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja elfogultsága csökkenteni az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a kereszténydemokrata néppárt. Szerintük semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy a kormány úgy döntött, kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. A holdankoljak.hu adatai szerint mától a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökken.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most!
16: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Június 18-a és 21-e között alattjánad otthont a Family Riders motoros találkozó. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattján focipálya.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetnik irányéva. Kiterjesztett menetrenddel és modern, légkondicionált szerelvényekkel indítja a MÁV nyári főszezonját. Június 20-ától az ország szinte minden pontjáról, így a Jászkunságból és Szolnokról is napi szinten lesz elérhető több közvetlen járat a Balatonra, megkönnyítve a magyar tengerhez készülő nyaralók utazását. Ha valaki átszállás nélkül tervez utazni, a MÁV express vonatainak köszönhetően idén is indul kényelmes, közvetlen vonat a Balaton partjára, miközben a Tiszató felé tartó bringások is sűrített járatokra számíthatnak. Több garanciális hibát is feltártak a 2025. júniusában átadott Jászapáti zsinagógánál. Az épület bejárása során a szakemberek nedves falakra, repedésekre, vízelvezetési problémákra és egyéb hiányosságokra bukkantak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a TOP Plusz pályázat támogatásával felújított zsinagógán nemrég garanciális javításokat végzett a kivitelező. A külső vízelvezetés kialakításával, valamint egyes szerkezeti és kertészeti hiányosságokkal kapcsolatban határoztak meg javítandó feladatokat. A kivitelező a szükséges munkát elvégezte, majd a megrendelő és a műszaki ellenőr a helyszíni bejáráson megvizsgálta az eredményt. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a garanciális javítások szerződésszerűen és teljes körűen elkészültek. A munkaterületet hivatalosan is átvette az önkormányzat, majd a takarítás és a rendezési munkák után az épület újra helyet adhat kulturális rendezvényeknek. Az 1854-ben épült Jászapáti zsinagóga a zsidó építészet helyi és regionális jelentőségű öröksége, a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Tűz keletkezett Kunszentmártonnál, összesen 27 hektár árpa, 3 hektár kaszáló, valamint 12 körbála égett le. A kunszentmártoni, a szarvas és a szentesi hivatásos tűzoltók a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett több oldalról 5 vízsugár és kéziszerszámok használatával fékezték meg a lángokat. Kigyulladt egy körülbelül 25 négyzetméteres szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. A lángok átterjedtek egy másik kisebb méretű oltető szerkezetére. A jászberényi hivatásos és a jászboldogházi önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral avatkoztak be. A tűzben csaknem 30 nyúl elpusztult, illetve a lángok kárt tettek egy polikarbonát borítású építményben, valamint több gyümölcsfában is. Egy 40 éves helyi férfit azzal gyanúsítanak a karcagi nyomozók, hogy március óta kristályt árult lakcímén 2000 forint per pakkáron. Annak ellenére üzletelt a droggal, hogy a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelt el. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt pozitív eredményt jelzett. Kutatást tartottak a házában, és 7 pak drogot, némi eurót, 300.000 forintot és aranyakat foglaltak le tőle. Kábítószerkereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mindent tagadott. A bűnügyesek őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai térségi általános iskolás gyerekek részére prevenciós programot szerveztek. A rendőrök játékos feladatokkal hívták fel

0: regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd, megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium, egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft., acélöntőde, általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató Non-Profit Kft., ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
7: Marad a meleg nyári idő. Kétnapos tanácskozást tartanak az uniós tagállami vezetők. Megszűnik az árstopp az üzemanyagoknál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök egyeztetett Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, majd Andrej Babis cseh, Robert Fico szlovák és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a V4-es kérdésekről tárgyal. Az este kezdődő uniós csúcs napirendjén szerepel az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet és Ukrajna ügye is. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Az üzemanyagoknál fennmarad a csökkentett jövedékkiadó szint a jövőben is. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik, és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok, a Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítaná képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben, de csökkenni fog a hormozi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Jambuk kikötőjébe. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, hogy az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: halnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
4: Speciális jelölés technikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Testhőkamerákat adományozott egy biztonságtechnikai cég a jászberényi polgárőröknek. Egy nap alatt 2 rollert lopott el egy férfi Jászberényből. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy-egy testkamerát adott át 2 jászberényi polgárőr szervezetnek a Városháza dísztermében a Blue Line Group tulajdonosa Kaszab Árpád. Az adományozáson jelen volt Budai Lóránt polgármester, Glodics Ádám, a jászberényi rendőrkapitányság vezetője, valamint a megyei polgárőr szövetség képviseletében Orosz Tibor. Mint az eseményen elhangzott, Zalai Zalán vezetésével 2 éve létrejött a belterületi csoport, míg Serfőző Csaba vezetésével egy külterületi csoport is alakult. Utóbbi a neszűr napi jelenlétet igényel a polgárőröktől, hogy az ott élők is megszokják őket, és megfelelő visszatartó erőt képviseljenek. A jászberényi csoport a Jászberényi Városi Polgárőr Egyesület nevet viseli, míg a külterületi csoport a Jászberényi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület nevet választotta. Mindkét szervezet elindította a megyei szövetségbe való felvételét. A jászboldogházi gyökerekkel rendelkező jászkapitánynak megválasztott Baranyi István felkészülése már gőzelővel zajlik. A korábbi kapitányok tanácsait követve jelenleg lovagolni tanul, hogy méltó módon állhasson a közösség élére az 1995 óta íródó Jászvilág találkozón, amelynek idén jászboldogháza ad otthont július 3-a és 5-e között. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Baranyi István 1973-ban Jászberényben született, de gyermekkorát Jászboldogházán töltötte. Számára a jász származás mindig is természetes alapvetés volt, bár gyermekkorában a hagyományápolás még nem volt annyira középpontban és tudatos, mint manapság. 1991-ben pályakezdőként csatlakozott a MÁV-hoz 60-ban, azóta is a vasútnál dolgozik. Jelenleg Budapesten a MÁV Startnál tevékenykedik személyszállítási irányítóként. 2010-ben ismerkedett meg az íjászattal, majd csatlakozott egy jászberényi íjász csapathoz, akikre versenyekre járt, manapság a helyi rendezvényeken gyerekeket tanít íjászkodni. Jászkapitány társai szerint évente akár 100-120 eseményen is részt kell majd vennie, amiket nagy örömmel vár Jászboldogháza jászkapitánya Baranyi István. Egy 56 éves jászberényi férfi meglátott egy lezáratlanul hagyott rollert az egyik kerékpár tárolónál. Gondolt egyet, hazavitte a 70 ezer forintos kétkerekűt, ezt követően visszament, hogy újabb rollert lovasítson meg. Ekkor egy 100 ezer forintos lakattal rögzített rolleren akadt meg a szeme, levágta a lakatot és magával vitte a járgányt. Bejelentés követően a rendőrök kamerafelvételt elemeztek, így jutottak el a tetteshez. Előállították és 2 rendbeli lopással gyanúsították meg, beismerő vallomást tett. A két kerekűeket a bűnügyesek lefoglalták, azokat visszajuttatták a tulajdonosoknak. A Jászlachkunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a fiatalok drogprevenciós szemlélet formálására. Ennek jegyében került meghirdetésre a szer nélkül drogprevenciós plakát készítő pályázat, amely hatalmas érdeklődés mellett zajlott, közel 100 pályamunka érkezett 2 korosztályból, a 7.-8. osztályosoktól és a középiskolásoktól. A fiatalok munkái nem csak esztétikusak, hanem fontos üzenetet is hordoznak, az egészséges és boldog élet alternatívái, a szerhasználat veszélyei és a segítségkérés lehetőségei. összesen 16 pályázó részesült díjazásban, a legjobbak pedig külön elismerést kaptak kiemelkedő kreativitásukért. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház. Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden, itt a Trio FM-en.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft.-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
8: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára. Június 19-én pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbanj, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába.
9: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit Glett anyagok, Hérafal festékek, Drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Halaszhatatlan javításokat rendeltek el a Jászapáti zsinagógánál. A jászkunságból is napi szinten lesz elérhető több közvetlen vonatjárat a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Több garanciális hibát is feltártak a 2025. júniusában átadott Jászapáti zsinagógánál. Az épület bejárása során a szakemberek nedves falakra, repedésekre, vízelvezetési problémákra és egyéb hiányosságokra bukkantak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a TOP Plus pályázat támogatásával felújított zsinagógán nemrég garanciális javításokat végzett a kivitelező, a külső vízelvezetés kialakításával, valamint egyes szerkezeti és kertészeti hiányosságokkal kapcsolatban határoztak meg javítandó feladatokat. A kivitelező a szükséges munkát elvégezte, majd a megrendelő és a műszaki ellenőr a helyszíni bejáráson megvizsgálta az eredményt. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a garanciális javítások szerződésszerűen és teljes körűen elkészültek. A munkaterületet hivatalosan is átvette az önkormányzat, majd a takarítás és a rendezési munkák után az épület újra helyet adhat kulturális rendezvényeknek. Az 1854-ben épült Jászapáti zsinagóga a zsidó építészet helyi és regionális jelentőségű öröksége, a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Kiterjesztett menetrenddel és modern, légkondicionált szerelvényekkel indítja a MÁV nyári főszezonját. Június 20-ától az ország szinte minden pontjáról, így a Jászkunságból és Szolnokról is napi szinten lesz elérhető több közvetlen járat a Balatonra, megkönnyítve a magyar tengerhez készülő nyaralók utazását. Ha valaki átszállás nélkül tervez utazni, a MÁV express vonatainak köszönhetően idén is indul kényelmes, közvetlen vonat a Balaton partjára, miközben a Tiszató felé tartó bringások is sűrített járatokra számíthatnak. Tűz keletkezett Kunszentmártonnál, összesen 27 hektár árpa, 3 hektár kaszáló, valamint 12 körbála égett le. A kunszentmártoni, a szarvas és a szentesi hivatásos tűzoltók a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett több oldalról 5 vízsugár és kéziszerszámok használatával fékezték meg a lángokat. Kigyulladt egy körülbelül 25 négyzetméteres szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. A lángok átterjedtek egy másik kisebb méretű oltető szerkezetére. A jászberényi hivatásos és a jászboldogházi önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral avatkoztak be. A tűzben csaknem 30 nyúl elpusztult, illetve a lángok kárt tettek egy polikarbonát borítású építményben, valamint több gyümölcsfában is. Egy 40 éves helyi férfit azzal gyanúsítanak a karcagi nyomozók, hogy március óta kristályt árult lakcímén 2000 forint per pakkáron, annak ellenére üzletelt a droggal, hogy a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelt el. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt pozitív eredményt jelzett. Kutatást tartottak a házában, és 7 pak drogot, némi eurót, 300 ezer forintot és aranyakat foglaltak le tőle. Kábítószer kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mindent tagadott. A bűnügyesek őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai térségi általános iskolás gyerekek részére prevenciós programot szerveztek. A rendőrök játékos feladatokkal hívták fel a diákok figyelmét a nyár veszélyeire, a biztonságos, felelős fürdőzésre, a balesetek megelőzésének fontosságára. A gyerekek nem csak hasznos tanácsot kaptak, hanem közelebbről is megismerkedhettek a vízirendőrök munkájával. Nagy sikert aratott, hogy test közelből szemügyre vehették a szolgálati jetskit, melyre fel is ülhet. A tanulók láthatósági eszközöket kaptak ajándékba. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közelebb a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, Csomor Családi Méhészet. Minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Akció Market Pince Kft. Jászberény közkedvelt italdiszkontja. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntő, de általános gépgyártás. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. Nagykátai Gyógyfürdő és egyéb szolgáltató non-profit Kft., ahol a nap mindig rád nevet, nyár a strandon. A 30. Jászvilág találkozó, a nyár legnagyobb jubileumi eseménye, július 3-a és 5-e között Jászboldogházán.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy 56 éves jászberényi férfi meglátott egy lezáratlanul hagyott rollert az egyik kerékpár tárolónál. Gondolt egyet, hazavitte a 70 ezer forintos kétkerekűt, ezt követően visszament, hogy újabb rollert lovasítson meg. Ekkor egy 100 ezer forintos lakattal rögzített rolleren akadt meg a szeme, levágta a lakatot és magával vitte a járgányt. Bejelentés követően a rendőrök kamerafelvételt elemeztek, így jutottak el a tetteshez. Előállították és két rendbeli lopással gyanúsították meg, beismerő vallomást tett. A két kerekűeket a bűnügyesek lefoglalták, azokat visszajuttatták a tulajdonosoknak. Egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek, a Városháza dísztermében a Blue Line Group tulajdonosa Kaszab Árpád. Az adományozáson jelen volt Budai Lóránt polgármester, Glodics Ádám, a jászberényi rendőrkapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében Orosz Tibor. Mint az eseményen elhangzott, Zalai Zalán vezetésével két éve létrejött a belterületi csoport, míg Serfőző Csaba vezetésével egy külterületi csoport is alakult. Utóbbi a NESZÜR napi jelenlétet igényel a polgárőröktől, hogy az ott élők is megszokják őket, és megfelelő visszatartó erőt képviseljenek. A jászberényi csoport a Jászberényi Városi Polgárőr Egyesület nevet viseli, míg a külterületi csoport a Jászberényi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület nevet választotta. Mindkét szervezet elindította a megyei szövetségbe való felvételét. A jászboldogházi gyökerekkel rendelkező jászkapitánynak megválasztott Baranyi István felkészülése már gőzelővel zajlik. A korábbi kapitányok tanácsait követve jelenleg lovagolni tanul, hogy méltó módon állhasson a közösség élére az 1995 óta íródó Jászvilág találkozón, amelynek idén Jászboldogháza ad otthont július 3-a és 5-e között. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Baranyi István 1973-ban Jászberényben született, de gyermekkorát Jászboldogházán töltötte. Számára a jász származás mindig is természetes alapvetés volt, bár gyermekkorában a hagyományápolás még nem volt annyira középpontban és tudatos, mint manapság. 1991-ben pályakezdőként csatlakozott a MÁV-hoz 60-ban, azóta is a vasútnál dolgozik. Jelenleg Budapesten a MÁV startnál tevékenykedik személyszállítási irányítóként. 2010 ben ismerkedett meg az íjászattal, majd csatlakozott egy jászberényi íjász csapathoz, akikre versenyekre járt, manapság a helyi rendezvényeken gyerekeket tanít íjászkodni. Jászkapitány társai szerint évente akár 100-120 eseményen is részt kell majd vennie, amiket nagy örömmel vár Jászboldogháza jászkapitánya Baranyi István. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a fiatalok drogprevenciós szemlélet formálására. Ennek jegyében került meghirdetésre a szer nélkül drogprevenciós plakát készítő pályázat, amely hatalmas érdeklődés mellett zajlott, közel 100 pályamunka érkezett két korosztályból, a 7.-8. osztályosoktól és a középiskolásoktól. A fiatalok munkái nem csak esztétikusak, hanem fontos üzenetet is hordoznak, az egészséges és boldog élet alternatívái, a szerhasználat veszélyei és a segítségkérés lehetőségei. Összesen 16 pályázó részesült díjazásban, a legjobbak pedig külön elismerést kaptak kiemelkedő kreativitásukért. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közeleg a várva várt pihenés, a feltöltődés időszaka. Irány a nyár! Június 23-án kedden tematikus műsorfolyammal hangolódunk az év legszebb hónapjaira. Különleges adásunkban a vakáció minden részletét áttekintjük, irányt mutatunk a tökéletes úti cél kiválasztásához, körüljárjuk a biztonságos utazás feltételeit, és megosztjuk azokat a nélkülözhetetlen fortélyokat, amelyekkel a készülődés is örömtelivé válik. Érdemes lesz velünk tartaniuk, hiszen játékaink során értékes nyári ajándékokkal tesszük még emlékezetesebbé a napot. Irány a nyár, június 23-án, a Trio FM hullámhosszán.
3: Műsorunk partnerei, a Hangegy Színház, Robin Hoddon, Szeretőből egy is sok című vígjátéka július 19-én vasárnap este 8 órától látható a Székely Mihály szabadtéri színpadon. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, Anyukám Corner, a hely, ahol jól indul a reggel. Family Riders motoros találkozó június 18-a és 21-e között. Fergeteges koncertek, motoros élmények egész hétvégén. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Kalmár Viktor kárpitos jászapáti, bútorfelújítás, a kárpitos bútorok új életre kelnek.
4: Irány a nyár, június 23-án kedden itt a Trio FM-en.
5: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára. Június 19-én pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbany, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbanj bele a nyári éjszakába.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Június 18-a és 21-e között alattjánad otthont a Family Riders motoros találkozónak. Fergeteges koncertek a Nemzeti Hang, a Mudfield, a Blues Company és a Continuum fellépésével. A motoros élmények mellett egész hétvégén ingyenes gyereksarok várja a legkisebbeket is. Family Riders, alattján, focipálya.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Kiterjesztett menetrenddel és modern, légkondicionált szerelvényekkel indítja a MÁV nyári főszezonját. Június 20-ától az ország szinte minden pontjáról, így a Jászkunságból és Szolnokról is napi szinten lesz elérhető több közvetlen járat a Balatonra, megkönnyítve a magyar tengerhez készülő nyaralók utazását. Ha valaki átszállás nélkül tervez utazni, a MÁV express vonatainak köszönhetően idén is indul kényelmes, közvetlen vonat a Balaton partjára, miközben a Tiszató felé tartó bringások is sűrített járatokra számíthatnak. Több garanciális hibát is feltártak a 2025. júniusában átadott Jászapáti zsinagógánál. Az épület bejárása során a szakemberek nedves falakra, repedésekre, vízelvezetési problémákra és egyéb hiányosságokra bukkantak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a TOP Plus pályázat támogatásával felújított zsinagógán nemrég garanciális javításokat végzett a kivitelező, a külső vízelvezetés kialakításával, valamint egyes szerkezeti és kertészeti hiányosságokat kapcsolatban határoztak meg javítandó feladatokat. A kivitelező a szükséges munkát elvégezte, majd a megrendelő és a műszaki ellenőr a helyszíni bejáráson megvizsgálta az eredményt. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a garanciális javítások szerződésszerűen és teljes körűen elkészültek. A munkaterületet hivatalosan is átvette az önkormányzat, majd a takarítás és a rendezési munkák után az épület újra helyet adhat kulturális rendezvényeknek. Az 1854-ben épült Jászapáti zsinagóga a zsidó építészet helyi és regionális jelentőségű öröksége, a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Tűz keletkezett Kunszentmártonnál, összesen 27 hektár árpa, 3 hektár kaszáló, valamint 12 körbála égett le. A kunszentmártoni, a szarvas és a szentesi hivatásos tűzoltók a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett több oldalról 5 vízsugár és kéziszerszámok használatával fékezték meg a lángokat. Kigyulladt egy körülbelül 25 négyzetméteres szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. A lángok átterjedtek egy másik kisebb méretű oltető szerkezetére. A jászberényi hivatásos és a jászboldogházi önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral avatkoztak be. A tűzben csaknem 30 nyúl elpusztult, illetve a lángok kárt tettek egy polikarbonát borítású építményben, valamint több gyümölcsfában is. Egy 40 éves helyi férfit azzal gyanúsítanak a karcagi nyomozók, hogy március óta kristályt árult lakcímén 2000 forint per pakkáron. Annak ellenére üzletelt a droggal, hogy a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelt el. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt pozitív eredményt jelzett. Kutatást tartottak a házában, és 7 pak drogot, némi eurót, 300 ezer forintot és aranyakat foglaltak le tőle. Kábítószer kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mindent tagadott. A bűnügyesek őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai térségi általános iskolás gyerekek részére prevenciós programot szerveztek. A rendőrök játékos feladatokkal hívták fel a diákok figyelmét a nyár veszélyeire, a biztonságos, felelős fürdőzésre, a balesetek megelőzésének fontosságára. A gyerekek nem csak hasznos tanácsot kaptak, hanem közelebbről is megismerkedhettek a vízirendőrök munkájával. Nagy sikert aratott, hogy testközelből szemügyre vehették a szolgálati jazzkit, melyre fel is ülhet. A tanulók láthatósági eszközöket kaptak ajándékba. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

És pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve keres le.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Testőkamerákat adományozott egy biztonságtechnikai cég a jászberényi polgárőröknek. Egy nap alatt két rollert lopott el egy férfi Jászberényből. Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek, a Városháza dísztermében a Blue Line Group tulajdonosa Kassab Árpád. Az adományozáson jelen volt Budai Lóránt polgármester Glodics Ádám, a jászberényi rendőrkapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében Orosz Tibor. Mint az eseményen elhangzott, Zalai Zalán vezetésével két éve létrejött a belterületi csoport, míg Serfőző Csaba vezetésével egy külterületi csoport is alakult. Utóbbi a neszűr napi jelenlétet igényel a polgárőröktől, hogy az ott élők is megszokják őket, és megfelelő visszatartó erőt képviseljenek. A jászberényi csoport a Jászberényi Városi Polgárőr Egyesület nevet viseli, míg a külterületi csoport a Jászberényi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület nevet választotta. Mindkét szervezet elindította a megyei szövetségbe való felvételét. A jászboldogházi gyökerekkel rendelkező jászkapitánynak megválasztott Baranyi István felkészülése már gőzelővel zajlik. A korábbi kapitányok tanácsait követve jelenleg lovagolni tanul, hogy méltó módon állhasson a közösség élére az 1995 óta íródó Jászvilág találkozón, amelynek idén Jászboldogháza ad otthont július 3-a és 5-e között. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Baranyi István 1973-ban Jászberényben született, de gyermekkorát Jászboldogházán töltötte. Számára a jász származás mindig is természetes alapvetés volt, bár gyermekkorában a hagyományápolás még nem volt annyira középpontban és tudatos, mint manapság. 1991-ben pályakezdőként csatlakozott a MÁV-hoz 60-ban, azóta is a vasútnál dolgozik. Jelenleg Budapesten a MÁV startnál tevékenykedik személyszállítási irányítóként. 2010-ben ismerkedett meg az íjászattal, majd csatlakozott egy jászberényi íjász csapathoz, akikre versenyekre járt, manapság a helyi rendezvényeken gyerekeket tanít íjászkodni. Jászkapitány társai szerint évente akár 100-120 eseményen is részt kell majd vennie, amiket nagy örömmel vár Jászboldogháza jászkapitánya Baranyi István. Egy 56 éves jászberényi férfi meglátott egy lezáratlanul hagyott rollert az egyik kerékpár tárolónál. Gondolt egyet, hazavitte a 70 ezer forintos kétkerekűt, ezt követően visszament, hogy újabb rollert lovasítson meg. Ekkor egy 100 ezer forintos lakattal rögzített rolleren akadt meg a szeme, levágta a lakatot és magával vitte a járgányt. Bejelentés követően a rendőrök kamerafelvételt elemeztek, így jutottak el a tetteshez. Előállították és két rendbeli lopással gyanúsították meg, beismerő vallomást tett. A két kerekűeket a bűnügyesek lefoglalták, azokat visszajuttatták a tulajdonosoknak. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a fiatalok drogprevenciós szemlélet formálására. Ennek jegyében került meghirdetésre a szer nélkül drogprevenciós plakát készítő pályázat, amely hatalmas érdeklődés mellett zajlott, közel 100 pályamunka érkezett két korosztályból, a 7.-8. osztályosoktól és a középiskolásoktól. A fiatalok munkái nem csak esztétikusak, hanem fontos üzenetet is hordoznak, az egészséges és boldog élet alternatívái, a szerhasználat veszélyei és a segítségkérés lehetőségei. Összesen 16 pályázó részesült díjazásban, a legjobbak pedig külön elismerést kaptak kiemelkedő kreativitásukért. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nem

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás. Mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Jászberény, készülj a nyár legfrissebb éjszakájára. Június 19-én, pénteken este 8-tól hajnal 1-ig éjszakai fürdőzés a belvárosi strandfürdőben. A fergeteges hangulatról egész éjjel DJ gondoskodik. Csobbany, lazíts, buliz, ezen az éjszakán ott a helyed a Jászberényi belvárosi strandfürdőben. Pénteken csobbany bele a nyári éjszakába.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A Sáposztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg Jászberényben a Mozgás Éjszakája rendezvényt, amely az ország egyik legnagyobb ingyenes szabadidősport eseménye. Először 2014-ben a fővárosban tartották meg azzal a céllal, hogy a sport és az aktív kikapcsolódás vegye át a főszerepet az éjszakai szórakozás terén. Idén már Budapest mellett közel 90 vidéki városban, köztük Jászberényben a Jász kerület Nonprofit Kft. Szervezte meg a Mozgás Éjszakáját. Hábenc Józsné Balla Andrea, programkoordinátor rádióknak elmondta, időről időre egyre többen kapcsolódnak be a programokba, amely idén is nagy népszerűségnek örventek a résztvevők között.
2: Idén már harmadik alkalommal rendezzük meg a Mozgás Éjszakáját itt Jászberényben. Úgy tűnik, hogy egyre sikeresebb a rendezvény, viszont ehhez kellett az Aktív Magyarország program támogatása. Harmadik éve van lehetősége arra a vidéki városoknak, hogy támogatási igényt nyújtsanak be, és ezt megkaptuk idén is, hál' Istennek, úgyhogy az Aktív Magyarország program támogatásával valósul meg itt ez a rendezvény. Tudatosan úgy építjük fel a programjainkat, hogy már az elejére nagyon sokan érkezzenek. Az első programelem pont ezért az iskolák versenye volt idén is. Több mint 300 fővel érkezett az egyik iskola, de hát ezért hirdettük meg, úgyhogy nagy örömünkre nagyon-nagyon sok iskolás érkezett. Pont az a célunk, hogy az elejétől kezdve jöjjenek, és kipróbálják az összes sportágat, hiszen az idén körülbelül 35 sportágat lehet már kipróbálni. Az a tapasztalatunk, hogy a harmadik éve csináljuk, hogy nagyon sok kisgyerekes család érkezik hozzánk, sőt, nagypapával, nagymamával együtt is jönnek. Pontosan ezért idén egy nagyon klassz csuda játszóteret is rendeltünk. Tehát mindig figyeljük az igényeket, hogy mikor kik érkeznek, az elejére szervezzük a gyerekprogramokat, és ugye a későbbi időszakra pedig a felnőtteknek való programok következnek.
1: Hábenc Józsné Balla Andrea programkoordinátor elmondta, idén több újdonsággal jelentkeztek, és ez meglátszott a résztvevők számában is. Ha jövőre is lesz lehetőségük az Aktív Magyarország pályázatán forrás nyerni a rendezvény megvalósítására, tovább színesítik majd a programkínálatot.
2: A Color Run az, ami elvitte szerintem a sót tavaly. Nagyon sokan kérték, hogy idén még több port kapjanak, tehát még több holiport rendeltünk. Igyekszünk minden évben új programelemet is behozni. Ilyen kamionhúzó, bemutató, illetve a felnőtteket sem hagyjuk játék nélkül. Az asszonycipelő verseny a program része, a támogatásnak az egyik kikötése az, hogy kötelező sportágak vannak, amelyeket meg kell valósítanunk minden évben. Ezek között van a futás, a kerékpározás, túra. Természetesen az is vonza a közönséget, hogy minden órában nyereményjátékunk van. Pecsétgyűjtő kuponokat lehet igényelni, és nyereményszelvényeket lehet cserébe kapni. Nagyon klassz sportszereket, ajándékkuponokat lehet nyerni.
3: Rengetegen posztolnak róla, és innen is látom azt az aktivitást, és látom azt, hogy milyen sokan voltak kint, milyen sok szervezet, család, egyesület. Igazából, amikor megnyitom a közösségi oldalt, akkor tele van a Mozgás Éjszakája rendezvénnyel. Innen látom azt, hogy kinek mi volt az, ami számára a legjobb volt ebben az eseményben, és nyilván ezeket a következő évi rendezvénybe be is tudom építeni. Hogyha lehetőségünk nyílik rá, az Aktív Magyarország támogatja ezt a programot, mindenképpen belevágunk.
0: Információk a jásság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Halaszhatatlan javításokat rendeltek el a Jászapáti zsinagógánál. A jászkunságból is napi szinten lesz elérhető több közvetlen vonatjárat a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetnik Irány Éva. Több garanciális hibát is feltártak a 2025. júniusában átadott Jászapáti zsinagógánál. Az épület bejárása során a szakemberek nedves falakra, repedésekre, vízelvezetési problémákra és egyéb hiányosságokra bukkantak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a TOP Plus pályázat támogatásával felújított zsinagógán nemrég garanciális javításokat végzett a kivitelező, a külső vízelvezetés kialakításával, valamint egyes szerkezeti és kertészeti hiányosságokkal kapcsolatban határoztak meg javítandó feladatokat. A kivitelező a szükséges munkát elvégezte, majd a megrendelő és a műszaki ellenőr a helyszíni bejáráson megvizsgálta az eredményt. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a garanciális javítások szerződésszerűen és teljes körűen elkészültek. A munkaterületet hivatalosan is átvette az önkormányzat, majd a takarítás és a rendezési munkák után az épület újra helyet adhat kulturális rendezvényeknek. Az 1854-ben épült Jászapáti zsinagóga a zsidó építészet helyi és regionális jelentőségű öröksége, a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Kiterjesztett menetrenddel és modern, légkondicionált szerelvényekkel indítja a MÁV nyári főszezonját. Június 20-ától az ország szinte minden pontjáról, így a Jászkunságból és Szolnokról is napi szinten lesz elérhető több közvetlen járat a Balatonra, megkönnyítve a magyar tengerhez készülő nyaralók utazását. Ha valaki átszállás nélkül tervez utazni, a MÁV express vonatainak köszönhetően idén is indul kényelmes, közvetlen vonat a Balaton partjára, miközben a Tiszató felé tartó bringások is sűrített járatokra számíthatnak. Tűz keletkezett Kunszentmártonnál, összesen 27 hektár árpa, 3 hektár kaszáló, valamint 12 körbála égett le. A kunszentmártoni, a szarvas és a szentesi hivatásos tűzoltók a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett több oldalról 5 vízsugár és kéziszerszámok használatával fékezték meg a lángokat. Kigyulladt egy körülbelül 25 négyzetméteres szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. A lángok átterjedtek egy másik kisebb méretű oltető szerkezetére. A jászberényi hivatásos és a jászboldogházi önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral avatkoztak be. A tűzben csaknem 30 nyúl elpusztult, illetve a lángok kárt tettek egy polikarbonát borítású építményben, valamint több gyümölcsfában is. Egy 40 éves helyi férfit azzal gyanúsítanak a karcagi nyomozók, hogy március óta kristályt árult lakcímén 2000 forint per pakkáron. Annak ellenére üzletelt a droggal, hogy a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelt el. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt pozitív eredményt jelzett. Kutatást tartottak a házában, és 7 pak drogot, némi eurót, 300 ezer forintot és aranyakat foglaltak le tőle. Kábítószer kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mindent tagadott. A bűnügyesek őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai térségi általános iskolás gyerekek részére prevenciós programot szerveztek. A rendőrök játékos feladatokkal hívták fel a diákok figyelmét a nyár veszélyeire, a biztonságos, felelős fürdőzésre, a balesetek megelőzésének fontosságára. A gyerekek nem csak hasznos tanácsot kaptak, hanem közelebbről is megismerkedhettek a vízirendőrök munkájával. Nagy sikert aratott, hogy testközelből szemügyre vehették a szolgálati jazzkit, melyre fel is ülhet. A tanulók láthatósági eszközöket kaptak ajándékba. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most.
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 56 éves jászberényi férfi meglátott egy lezáratlanul hagyott rollert az egyik kerékpár tárolónál. Gondolt egyet, hazavitte a 70 ezer forintos kétkerekűt, ezt követően visszament, hogy újabb rollert lovasítson meg. Ekkor egy 100 ezer forintos lakattal rögzített rolleren akadt meg a szeme, levágta a lakatot és magával vitte a járgányt. Bejelentés követően a rendőrök kamerafelvételt elemeztek, így jutottak el a tetteshez. Előállították és két rendbeli lopással gyanúsították meg, beismerő vallomást tett. A két kerekűeket a bűnügyesek lefoglalták, azokat visszajuttatták a tulajdonosoknak. Egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek, a Városháza dísztermében a Blue Line Group tulajdonosa Kassab Árpád. Az adományozáson jelen volt Budai Lóránt polgármester, Glodics Ádám, a jászberényi rendőrkapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében Orosz Tibor. Mint az eseményen elhangzott, Zalai Zalán vezetésével két éve létrejött a belterületi csoport, míg Serfőző Csaba vezetésével egy külterületi csoport is alakult. Utóbbi a NESZŮR napi jelenlétet igényel a polgárőröktől, hogy az ott élők is megszokják őket, és megfelelő visszatartó erőt képviseljenek. A jászberényi csoport a Jászberényi Városi Polgárőr Egyesület nevet viseli, míg a külterületi csoport a Jászberényi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület nevet választotta. Mindkét szervezet elindította a megyei szövetségbe való felvételét. A jászboldogházi gyökerekkel rendelkező jászkapitánynak megválasztott Baranyi István felkészülése már gőzelővel zajlik. A korábbi kapitányok tanácsait követve jelenleg lovagolni tanul, hogy méltó módon állhasson a közösség élére az 1995 óta íródó Jászvilág találkozón, amelynek idén jászboldogháza ad otthont július 3-a és 5-e között. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Baranyi István 1973-ban Jászberényben született, de gyermekkorát Jászboldogházán töltötte. Számára a jász származás mindig is természetes alapvetés volt, bár gyermekkorában a hagyományápolás még nem volt annyira középpontban és tudatos, mint manapság. 1991-ben pályakezdőként csatlakozott a MÁV-hoz 60-ban, azóta is a vasútnál dolgozik. Jelenleg Budapesten a MÁV startnál tevékenykedik személyszállítási irányítóként. 2010 ben ismerkedett meg az íjászattal, majd csatlakozott egy jászberényi íjász csapathoz, akikre versenyekre járt, manapság a helyi rendezvényeken gyerekeket tanít íjászkodni. Jászkapitány társai szerint évente akár 100-120 eseményen is részt kell majd vennie, amiket nagy örömmel vár Jászboldogháza jászkapitánya Baranyi István. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a fiatalok drogprevenciós szemlélet formálására. Ennek jegyében került meghirdetésre a szer nélkül drogprevenciós plakát készítő pályázat, amely hatalmas érdeklődés mellett zajlott, közel 100 pályamunka érkezett két korosztályból, a 7.-8. osztályosoktól és a középiskolásoktól. A fiatalok munkái nem csak esztétikusak, hanem fontos üzenetet is hordoznak, az egészséges és boldog élet alternatívái, a szerhasználat veszélyei és a segítségkérés lehetőségei. Összesen 16 pályázó részesült díjazásban, a legjobbak pedig külön elismerést kaptak kiemelkedő kreativitásukért. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Puskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. 3 ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, 7 pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik irányéva. Kiterjesztett menetrenddel és modern, légkondicionált szerelvényekkel indítja a MÁV nyári főszezonját. Június 20-ától az ország szinte minden pontjáról, így a Jászkunságból és Szolnokról is napi szinten lesz elérhető több közvetlen járat a Balatonra, megkönnyítve a magyar tengerhez készülő nyaralók utazását. Ha valaki átszállás nélkül tervez utazni, a MÁV express vonatainak köszönhetően idén is indul kényelmes, közvetlen vonat a Balaton partjára, miközben a Tiszató felé tartó bringások is sűrített járatokra számíthatnak. Több garanciális hibát is feltártak a 2025. júniusában átadott Jászapáti zsinagógánál. Az épület bejárása során a szakemberek nedves falakra, repedésekre, vízelvezetési problémákra és egyéb hiányosságokra bukkantak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a TOP Plusz pályázat támogatásával felújított zsinagógán nemrég garanciális javításokat végzett a kivitelező, a külső vízelvezetés kialakításával, valamint egyes szerkezeti és kertészeti hiányosságokkal kapcsolatban határoztak meg javítandó feladatokat. A kivitelező a szükséges munkát elvégezte, majd a megrendelő és a műszaki ellenőr a helyszíni bejáráson megvizsgálta az eredményt. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a garanciális javítások szerződésszerűen és teljes körűen elkészültek. A munkaterületet hivatalosan is átvette az önkormányzat, majd a takarítás és a rendezési munkák után az épület újra helyet adhat kulturális rendezvényeknek. Az 1854-ben épült Jászapáti zsinagóga a zsidó építészet helyi és regionális jelentőségű öröksége, a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Tűz keletkezett Kunszentmártonnál, összesen 27 hektár árpa, 3 hektár kaszáló, valamint 12 körbála égett le. A kunszentmártoni, a szarvas és a szentesi hivatásos tűzoltók a Jásznagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett több oldalról 5 vízsugár és kéziszerszámok használatával fékezték meg a lángokat. Kigyulladt egy körülbelül 25 négyzetméteres szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. A lángok átterjedtek egy másik kisebb méretű oltető szerkezetére. A jászberényi hivatásos és a jászboldogházi önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral avatkoztak be. A tűzben csaknem 30 nyúl elpusztult, illetve a lángok kárt tettek egy polikarbonát borítású építményben, valamint több gyümölcsfában is. Egy 40 éves helyi férfit azzal gyanúsítanak a karcagi nyomozók, hogy március óta kristályt árult lakcímén 2000 forint per pakkáron. Annak ellenére üzletelt a droggal, hogy a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelt el. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt pozitív eredményt jelzett. Kutatást tartottak a házában, és 7 pak drogot, némi eurót, 300 ezer forintot és aranyakat foglaltak le tőle. Kábítószer kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mindent tagadott. A bűnügyesek őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai térségi általános iskolás gyerekek részére prevenciós programot szerveztek. A rendőrök játékos feladatokkal hívták fel a diákok figyelmét a nyár veszélyeire, a biztonságos, felelős fürdőzésre, a balesetek megelőzésének fontosságára. A gyerekek nem csak hasznos tanácsot kaptak, hanem közelebbről is megismerkedhettek a vízirendőrök munkájával. Nagy sikert aratott, hogy testközelből szemügyre vehették a szolgálati jazzkit, melyre fel is ülhet. A tanulók láthatósági eszközöket kaptak ajándékba. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom, Jettel és Sován előfizetések. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulást támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A Sáposztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Testőkamerákat adományozott egy biztonságtechnikai cég a jászberényi polgárőröknek. Egy nap alatt két rollert lopott el egy férfi jászberényből. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek a Városháza dísztermében a Blue Line Group tulajdonosa Kassab Árpád. Az adományozáson jelen volt Budai Lóránt polgármester, Glodics Ádám, a jászberényi rendőrkapitányság vezetője, valamint a megyei polgárőr szövetség képviseletében Orosz Tibor. Mint az eseményen elhangzott, Zalai Zalán vezetésével két éve létrejött a belterületi csoport, míg Serfőző Csaba vezetésével egy külterületi csoport is alakult. Utóbbi a neszűrnapi jelenlétet igényel a polgárőröktől, hogy az ott élők is megszokják őket, és megfelelő visszatartó erőt képviseljenek. A jászberényi csoport a Jászberényi Városi Polgárőr Egyesület nevet viseli, míg a külterületi csoport a Jászberényi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület nevet választotta. Mindkét szervezet elindította a megyei szövetségbe való felvételét. A jászboldogházi gyökerekkel rendelkező jászkapitánynak megválasztott Baranyi István felkészülése már gőzelővel zajlik. A korábbi kapitányok tanácsait követve jelenleg lovagolni tanul, hogy méltó módon állhasson a közösség élére az 1995 óta íródó jászvilág találkozón, amelynek idén jászboldogháza ad otthont július 3-a és 5-e között. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Baranyi István 1973-ban Jászberényben született, de gyermekkorát Jászboldogházán töltötte. Számára a jász származás mindig is természetes alapvetés volt, bár gyermekkorában a hagyományápolás még nem volt annyira középpontban és tudatos, mint manapság. 1991-ben pályakezdőként csatlakozott a MÁV-hoz 60-ban, azóta is a vasútnál dolgozik. Jelenleg Budapesten a MÁV startnál tevékenykedik személyszállítási irányítóként. 2010-ben ismerkedett meg az íjászattal, majd csatlakozott egy jászberényi íjász csapathoz, akikre versenyekre járt, manapság a helyi rendezvényeken gyerekeket tanít íjászkodni. Jászkapitány társai szerint évente akár 100-120 eseményen is részt kell majd vennie, amiket nagy örömmel vár Jászboldogháza jászkapitánya Baranyi István. Egy 56 éves jászberényi férfi meglátott egy lezáratlanul hagyott rollert az egyik kerékpár tárolónál. Gondolt egyet, hazavitte a 70 ezer forintos kétkerekűt, ezt követően visszament, hogy újabb rollert lovasítson meg. Ekkor egy 100 ezer forintos lakattal rögzített rolleren akadt meg a szeme, levágta a lakatot és magával vitte a járgányt. Bejelentés követően a rendőrök kamerafelvételt elemeztek, így jutottak el a tetteshez. Előállították és két rendbeli lopással gyanúsították meg, beismerő vallomást tett. A két kerekűeket a bűnügyesek lefoglalták, azokat visszajuttatták a tulajdonosoknak. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a fiatalok drogprevenciós szemlélet formálására. Ennek jegyében került meghirdetésre a szer nélkül drogprevenciós plakát készítő pályázat, amely hatalmas érdeklődés mellett zajlott, közel 100 pályamunka érkezett két korosztályból, a 7.-8. osztályosoktól és a középiskolásoktól. A fiatalok munkái nem csak esztétikusak, hanem fontos üzenetet is hordoznak, az egészséges és boldog élet alternatívái, a szerhasználat veszélyei és a segítségkérés lehetőségei. Összesen 16 pályázó részesült díjazásban, a legjobbak pedig külön elismerést kaptak kiemelkedő kreativitásukért. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállítása azonban még hónapokig tarthat. Három ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, hét pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. A sávpusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Halaszhatatlan javításokat rendeltek el a Jászapáti zsinagógánál. A jászkunságból is napi szinten lesz elérhető több közvetlen vonatjárat a Balatonra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Több garanciális hibát is feltártak a 2025. júniusában átadott Jászapáti zsinagógánál. Az épület bejárása során a szakemberek nedves falakra, repedésekre, vízelvezetési problémákra és egyéb hiányosságokra bukkantak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a TOP Plus pályázat támogatásával felújított zsinagógán nemrég garanciális javításokat végzett a kivitelező, a külső vízelvezetés kialakításával, valamint egyes szerkezeti és kertészeti hiányosságokkal kapcsolatban határoztak meg javítandó feladatokat. A kivitelező a szükséges munkát elvégezte, majd a megrendelő és a műszaki ellenőr a helyszíni bejáráson megvizsgálta az eredményt. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a garanciális javítások szerződésszerűen és teljes körűen elkészültek. A munkaterületet hivatalosan is átvette az önkormányzat, majd a takarítás és a rendezési munkák után az épület újra helyet adhat kulturális rendezvényeknek. Az 1854-ben épült Jászapáti zsinagóga a zsidó építészet helyi és regionális jelentőségű öröksége, a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Kiterjesztett menetrenddel és modern, légkondicionált szerelvényekkel indítja a MÁV nyári főszezonját. Június 20-ától az ország szinte minden pontjáról, így a Jászkunságból és Szolnokról is napi szinten lesz elérhető több közvetlen járat a Balatonra, megkönnyítve a magyar tengerhez készülő nyaralók utazását. Ha valaki átszállás nélkül tervez utazni, a MÁV Express vonatainak köszönhetően idén is indul kényelmes, közvetlen vonat a Balaton partjára, miközben a Tiszató felé tartó bringások is sűrített járatokra számíthatnak. Tűz keletkezett Kunszentmártonnál, összesen 27 hektár árpa, 3 hektár kaszáló, valamint 12 körbála égett le. A kunszentmártoni, a szarvas és a szentesi hivatásos tűzoltók a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett több oldalról 5 vízsugár és kéziszerszámok használatával fékezték meg a lángokat. Kigyulladt egy körülbelül 25 négyzetméteres szálas takarmány és nyulak tárolására használt építmény Jászboldogházán. A lángok átterjedtek egy másik kisebb méretű oltető szerkezetére. A jászberényi hivatásos és a jászboldogházi önkéntes tűzoltók 2 vízsugárral avatkoztak be. A tűzben csaknem 30 nyúl elpusztult, illetve a lángok kárt tettek egy polikarbonát borítású építményben, valamint több gyümölcsfában is. Egy 40 éves helyi férfit azzal gyanúsítanak a karcagi nyomozók, hogy március óta kristályt árult lakcímén 2000 forint per pakkáron. Annak ellenére üzletelt a droggal, hogy a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelt el. Előállították a rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer gyors teszt pozitív eredményt jelzett. Kutatást tartottak a házában, és 7 pak drogot, némi eurót, 300 ezer forintot és aranyakat foglaltak le tőle. Kábítószer kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki, mindent tagadott. A bűnügyesek őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai térségi általános iskolás gyerekek részére prevenciós programot szerveztek. A rendőrök játékos feladatokkal hívták fel a diákok figyelmét a nyár veszélyeire, a biztonságos, felelős fürdőzésre, a balesetek megelőzésének fontosságára. A gyerekek nem csak hasznos tanácsot kaptak, hanem közelebbről is megismerkedhettek a vízirendőrök munkájával. Nagy sikert aratott, hogy testközelből szemügyre vehették a szolgálati jazzkit, melyre fel is ülhet. A tanulók láthatósági eszközöket kaptak ajándékba. A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. 3 ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, 7 pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nem várható országos eső a közeljövőben. Drágulnak a Telekom, Jettel és Ván előfizetések. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kivezetik a védett árat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva tájékoztatóján elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a Magyar Telekom, a Jettel és a Ván. Az első két távközlési vállalatnál már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A Ván előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútortípusokat terveznek. A gyógyulás támogató, jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik a székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. A sáposztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett be, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja! Everybody's bouncing in the club, boys looking so fly. Work it out, break it down, can you feel it?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. 3 ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, 7 pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: FM. Mellette szól.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállítása azonban még hónapokig tarthat. Három ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapódások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, hét pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbanás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. A sávpusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni.